0: 107,7 MHz FM stereo, radio.
1: Ad. 107.7 FM.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. 3 hét alatt 25.585 közlekedési szabálysértést tártak fel az iskolák környékén Szerbiában a fokozott ellenőrzési akció során. A legtöbben gyorshajtás miatt kaptak büntetést, de több mint 170 ittas sofőrt is kiszűrtek az oktatási intézmények közelében, közölte a szerb belügyminisztérium. Szerbiában június eleje és szeptember 20-a között összesen 46 nyugat-nílusi lázas megbetegedést regisztráltak, közölte a Batut közegészségügyi intézet. A nyugat-nílusi vírus szezonja Szerbiában jellemzően júniustól novemberig tart. Tegnap kezdődött az egyszeri 6000 dináros pénzbeli támogatás kifizetése Szerbiában. A pénzt mintegy 4,8 millióan kapták meg többek között az ingyen részvényesek, a nyugdíjasok, a szociális segélyre jogosultak és a büntetés végrehajtási intézetek alkalmazottai várhatták a számláikra az állami támogatást. Azoknak, akik külön jelentkeztek a támogatásra, mától péntekig utalják a 6000 dinárt. A horvát kormány az üzemanyagárak emelkedésének fékezésére a napi üzemanyagár képzés bevezetését mérlegeli, hogy a kiskereskedelmi árak gyorsabban kövessék a világpiaci változásokat. Eközben újabb, egy hétre szóló szabályozott üzemanyagárak léptek életbe Horvátországban, írta a Jutárnyi Liszt című horvát napi lap kedden. Új női világcsúcsot állított fel a 3x3 soros Rubik kocka kirakásában egy 6 éves kínai kislány, miután egy versenyen 5 kirakás alapján 4,27 másodperces átlagidőt ért el, közölte a kínai állami televízió kedden. A Forma 1 2027-es idényétől 305-ről 290 kilométerre csökkentik a nagydíjak előírt versenytávját. A változtatás a Forma 1-es bizottság hétfői ülésén hagyta jóvá, és a Nemzetközi Automobil Szövetség közlése szerint ez általában 2-3 körrel rövidíti majd meg a futamokat. Jövőre nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. A szervezők kedden erősítették meg, hogy Magyarország nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban. A jövőben törekednek arra, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve felkutassák a visszatérés lehetőségét. Szerbiában tegnap véget ért a nyár, ma a hajnali 2 óra 5 perckor pedig hivatalosan is megkezdődött az ősz. Ezzel egy időben a déli félteként kezdetét vette a tavasz. Ma van az őszi napi egyenlőség is, amikor a nappal és az éjszaka hossza megközelítőleg azonos. Az őszi napi egyenlőség nem minden évben ugyanarra napra esik, a naptártól és az időzónától függően szeptember 22-én vagy 23-án következhet be. Mostantól a nappalok fokozatosan rövidülnek, az éjszakák pedig egyre hosszabbak lesznek. Ma a többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 21, este 13, éjszaka és hajnalban 9 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Értesítjük a középiskolás tanulókat és főiskolai, valamint egyetemi hallgatókat, hogy Adakösség támogatást odaítélő bizottsága kiírta a pályázatot az adakösségbeli tehetséges, valamint anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére. A pályázati kiírás megtalálható Adakösség honlapján, illetve a hirdetőtáblán. A pályázat átadásának határideje október 9-e. A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni. Adakösség közigazgatási hivatala, általános közigazgatási, társadalmi tevékenységi és közös ügykezelési osztály 24430 Ada, Felszabadulás tér 1, a felvételi iroda 11-es és 12-es ablaka vagy postán keresztül. Kontakttelefonszám 024 852 106 128-as mellék.

Virradási akció szeptember 26-án szombaton reggel 8.30-tól 12 óráig Adán, a Vöröskereszt épületében, a Lenin utca 46-os szám alatt.

dirty. Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't

Tisztelt termelők! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos. Ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel. Telefonszám 024 852 350.

A tartományi energetikai, építésügyi és közlekedési titkárság támogatásának köszönhetően a napokban befejeződik egy korszerű naperőmű üzembe helyezése a Moholy Novák Radonics általános iskolában. A napelemeket az intézmény sportcsarnokának és tornatermének tetejére szerelték fel. A projekt keretében emellett 4 hőszivattyút is üzembe helyeznek, amelyek az épület hűtését és fűtését biztosítják majd. A modernizáció célja az iskola energiahatékonyságának növelése, valamint az energiaköltségek csökkentése. Come on, get-

A Dököség önkormányzata sikeresen pályázott az úgynevezett LEED projekt keretében, helyi infrastruktúra és intézményfejlesztési projekt Szerbiában, Mohol központjának rendezésére, a meglévő, a gyalogos felületek, illetve parkolók felújítására, az építésügyi, közlekedési és infrastruktúrális minisztérium közreműködésével. A fent említett minisztériumban sor került az ezzel kapcsolatos szerződés aláírására. A projekt a meglévő gyalogos felületek, a plató és a parkolóhelyek felújítását foglalja magába Mohol település központi övezetében, 6 szakaszon, a Jönőhá, a Marsal Tito, a Testvériség Ecség és a Novák Redonics utcákban, beleértve az elhasználódott szerkezetek eltávolítását, új gyalogos és parkoló felületek kialakítását, szegélykövek beépítését, a csapadékvíz felszíni elvezetési rendszerének rendezését, kerékpártámaszok számára kialakított plató rendezését, padok és hulladékgyűjtők elhelyezését, valamint a zöld felületek rendezését. A közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően a munkálatok még az idei évben megkezdődnek. A szerződés megvalósításával az önkormányzat folytatja a község területén található települések infrastruktúrájába történő beruházásokat.

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. 3 hét alatt 25.585 közlekedési szabálysértést tártak fel az iskolák környékén Szerbiában a fokozott ellenőrzési akció során. A legtöbben gyorshajtás miatt kaptak büntetést, de több mint 170 ittas sofőrt is kiszűrtek az oktatási intézmények közelében, közölte a szerb belügyminisztérium. Szerbiában június eleje és szeptember 20-a között összesen 46 nyugat-nílusi lázas megbetegedést regisztráltak, közölte a Batut közegészségügyi intézet. A nyugat-nílusi vírus szezonja Szerbiában jellemzően júniustól novemberig tart. Tegnap kezdődött az egyszeri 6000 dináros pénzbeli támogatás kifizetése Szerbiában. A pénzt mintegy 4,8 millióan kapták meg többek között az ingyen részvényesek, a nyugdíjasok, a szociális segélyre jogosultak és a büntetés végrehajtási intézetek alkalmazottai várhatták a számláikra az állami támogatást. Azoknak, akik külön jelentkeztek a támogatásra, mától péntekig utalják a 6000 dinárt. A horvát kormány az üzemanyagárak emelkedésének fékezésére a napi üzemanyagár képzés bevezetését mérlegeli, hogy a kiskereskedelmi árak gyorsabban kövessék a világpiaci változásokat. Eközben újabb, egy hétre szóló szabályozott üzemanyagárak léptek életbe Horvátországban, írta a Jutarnyi Liszt című horvát napi lap kedden. Új női világcsúcsot állított fel a 3x3 soros Rubik kocka kirakásában egy 6 éves kínai kislány, miután egy versenyen 5 kirakás alapján 4,27 másodperces átlagidőt ért el, közölte a kínai állami televízió kedden. A Forma 1 2027-es idényétől 305-ről 290 kilométerre csökkentik a nagydíjak előírt versenytávját. A változtatás a Forma 1-es bizottság hétfői ülésén hagyta jóvá, és a Nemzetközi Automobil Szövetség közlése szerint ez általában 2-3 körrel rövidíti majd meg a futamokat. Jövőre nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. A szervezők kedden erősítették meg, hogy Magyarország nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban. A jövőben törekednek arra, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve felkutassák a visszatérés lehetőségét. Szerbiában tegnap véget ért a nyár, ma a hajnali 2 óra 5 perckor pedig hivatalosan is megkezdődött az ősz. Ezzel egy időben a déli félteként kezdetét vette a tavasz. Ma van az őszi napi egyenlőség is, amikor a nappal és az éjszaka hossza megközelítőleg azonos. Az őszi napi egyenlőség nem minden évben ugyanarra a napra esik, a naptártól és az időzónától függően szeptember 22-én vagy 23-án következhet be. Mostantól a nappalok fokozatosan rövidülnek, az éjszakák pedig egyre hosszabbak lesznek. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 21, este 13, éjszaka és hajnalban 9 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

107,7 MHz. For a better day. Jótékonysági est a Moholi Önkéntes Tűzoltó Egyesület javára. Szeptember 26-án szombaton, Moholon az Annuska Klubban. A hangulatról DJ Dexter és az Exu Band gondoskodik. Belépő elővételben 500, helyszínen 600 dinár. Elővételben megvásárolható az Adai Szarvas Gábor könyvtárban, valamint az alábbi telefonszámokon. 062 84 93 540, illetve 063 84 33 284. Főtámogató Adaközség önkormányzata.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Tisztelt termelők! A Hitel D.O.O. Adai Kooperációban folyamatban van a 2026-os termési napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Hitel D.O.O. Adai Kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét mindennapján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs. 107,7 Adai Rádió.

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. 3 hét alatt 25.585 közlekedési szabálysértést tártak fel az iskolák környékén Szerbiában a fokozott ellenőrzési akció során. A legtöbben gyorshajtás miatt kaptak büntetést, de több mint 170 ittas sofőrt is kiszűrtek az oktatási intézmények közelében, közölte a szerb belügyminisztérium. Szerbiában június eleje és szeptember 20-a között összesen 46 nyugat-nílusi lázas megbetegedést regisztráltak, közölte a Batut közegészségügyi intézet. A nyugat-nílusi vírus szezonja Szerbiában jellemzően júniustól novemberig tart. Tegnap kezdődött az egyszeri 6000 dináros pénzbeli támogatás kifizetése Szerbiában. A pénzt mintegy 4,8 millióan kapták meg többek között az ingyen részvényesek, a nyugdíjasok, a szociális segélyre jogosultak és a büntetés végrehajtási intézetek alkalmazottai várhatták a számláikra az állami támogatást. Azoknak, akik külön jelentkeztek a támogatásra, mától péntekig utalják a 6000 dinárt. A horvát kormány az üzemanyagárak emelkedésének fékezésére a napi üzemanyagár képzés bevezetését mérlegeli, hogy a kiskereskedelmi árak gyorsabban kövessék a világpiaci változásokat. Eközben újabb, egy hétre szóló szabályozott üzemanyagárak léptek életbe Horvátországban, írta a Jutárnyi Liszt című horvát napi lap kedden. Új női világcsúcsot állított fel a 3x3 soros Rubik kocka kirakásában egy 6 éves kínai kislány, miután egy versenyen 5 kirakás alapján 4,27 másodperces átlagidőt ért el, közölte a kínai állami televízió kedden. A Forma 1 2027-es idényétől 305-ről 290 kilométerre csökkentik a nagy díjak előírt versenytávját. A változtatás a Forma 1-es bizottság hétfői ülésén hagyta jóvá, és a Nemzetközi Automobil Szövetség közlése szerint ez általában 2-3 körrel rövidíti majd meg a futamokat. Jövőre nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. A szervezők kedden erősítették meg, hogy Magyarország nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban. A jövőben törekednek arra, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve felkutassák a visszatérés lehetőségét. Szerbiában tegnap véget ért a nyár, ma a hajnali 2 óra 5 perckor pedig hivatalosan is megkezdődött az ősz. Ezzel egy időben a déli félteként kezdetét vette a tavasz. Ma van az őszi napi egyenlőség is, amikor a nappal és az éjszaka hossza megközelítőleg azonos. Az őszi napi egyenlőség nem minden évben ugyanarra napra esik, a naptártól és az időzónától függően szeptember 22-én vagy 23-án következhet be. Mostantól a nappalok fokozatosan rövidülnek, az éjszakák pedig egyre hosszabbak lesznek. Ma a többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 21, este 13, éjszaka és hajnalban 9 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350. Adai Rádió. Hírek minden órában.

0: vinni, ha menni kell.
1: Virradási akció szeptember 26-án szombaton reggel 8.30-tól 12 óráig Adán a Vöröskereszt épületében a Lenin utca 46-os szám alatt.

Értesítjük a középiskolás tanulókat és főiskolai, valamint egyetemi hallgatókat, hogy Adakösség támogatást odaítélő bizottsága kiírta a pályázatot az adakösségbeli tehetséges, valamint anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére. A pályázati kiírás megtalálható Adakösség honlapján, illetve a hirdetőtáblán. A pályázat átadásának határideje október 9-e. A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni. Adakösség közigazgatási hivatala, általános közigazgatási, társadalmi tevékenységi és közös ügykezelési osztály 24430 Ada, Felszabadulás tér 1, a felvételi iroda 11-es és 12-es ablaka, vagy postán keresztül. Kontakt telefonszám 024 852 106 128-as mellé.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiából előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Tisztelt termelők! A Kitel D.O.O. Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésünk napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédő szereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitel D.O.O. Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaság.

Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

0: mai slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hívetől szóval a mélybe a mód.
0: A legjobb zenék.

Adakösség önkormányzata sikeresen pályázott az úgynevezett LEED projekt keretében, helyi infrastruktúra és intézményfejlesztési projekt Szerbiában, Mohol központjának rendezésére, a meglévő vagy gyalogos felületek, illetve parkolók felújítására az építésügyi, közlekedési és infrastruktúrális minisztérium közreműködésével. A fent említett minisztériumban sor került az ezzel kapcsolatos szerződés aláírására. A projekt a meglévő gyalogos felületek, a plató és a parkolóhelyek felújítását foglalja magába Mohol település központi övezetében, 6 szakaszon, a Jönőhá, a Marsal Tito, a Testvériség Ecség és a Novák Radonics utcákban, beleértve az elhasználódott szerkezetek eltávolítását, új gyalogos és parkoló felületek kialakítását, szegélykövek beépítését, a csapadékvíz felszíni elvezetési rendszerének rendezését, kerékpártámaszok számára kialakított plató rendezését, padok és hulladékgyűjtők elhelyezését, valamint a zöld felületek rendezését. A közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően a munkálatok még az idei évben megkezdődnek. A szerződés megvalósításával az önkormányzat folytatja a község területén található települések infrastruktúrájába történő beruházásokat. Jay. Ready? Let's go get 'em.

A tartományi energetikai, építésügyi és közlekedési titkárság támogatásának köszönhetően a napokban befejeződik egy korszerű naperőmű üzembe helyezése a Moholy Novák Radonics általános iskolában. A napelemeket az intézmény sportcsarnokának és tornatermének tetejére szerelték fel. A projekt keretében emellett 4 hőszivattyút is üzembe helyeznek, amelyek az épület hűtését és fűtését biztosítják majd. A modernizáció célja az iskola energiahatékonyságának növelése, valamint az energiaköltségek csökkentése.

0: A pontos idő 17 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. 3 hét alatt 25.585 közlekedési szabálysértést tártak fel az iskolák környékén Szerbiában a fokozott ellenőrzési akció során. A legtöbben gyorshajtás miatt kaptak büntetést, de több mint 170 ittas sofőrt is kiszűrtek az oktatási intézmények közelében, közölte a szerb belügyminisztérium. Szerbiában június eleje és szeptember 20-a között összesen 46 nyugat-nílusi lázas megbetegedést regisztráltak, közölte a Batut közegészségügyi intézet. A nyugat-nílusi vírus szezonja Szerbiában jellemzően júniustól novemberig tart. Tegnap kezdődött az egyszeri 6000 dináros pénzbeli támogatás kifizetése Szerbiában. A pénzt mintegy 4,8 millióan kapták meg többek között az ingyen részvényesek, a nyugdíjasok, a szociális segélyre jogosultak és a büntetés végrehajtási intézetek alkalmazottai várhatták a számláikra az állami támogatást. Azoknak, akik külön jelentkeztek a támogatásra, mától péntekig utalják a 6000 dinárt. A horvát kormány az üzemanyagárak emelkedésének fékezésére a napi üzemanyagár képzés bevezetését mérlegeli, hogy a kiskereskedelmi árak gyorsabban kövessék a világpiaci változásokat. Eközben újabb, egy hétre szóló szabályozott üzemanyagárak léptek életbe Horvátországban, írta a Jutárnyi Liszt című horvát napi lap kedden. Új női világcsúcsot állított fel a 3x3 soros Rubik kocka kirakásában egy 6 éves kínai kislány, miután egy versenyen 5 kirakás alapján 4,27 másodperces átlagidőt ért el, közölte a kínai állami televízió kedden. A Forma 1 2027-es idényétől 305-ről 290 kilométerre csökkentik a nagydíjak előírt versenytávját. A változtatás a Forma 1-es bizottság hétfői ülésén hagyta jóvá, és a Nemzetközi Automobil Szövetség közlése szerint ez általában 2-3 körrel rövidíti majd meg a futamokat. Jövőre nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. A szervezők kedden erősítették meg, hogy Magyarország nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban. A jövőben törekednek arra, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve felkutassák a visszatérés lehetőségét. Szerbiában tegnap véget ért a nyár, ma a hajnali 2 óra 5 perckor pedig hivatalosan is megkezdődött az ősz. Ezzel egy időben a déli félteként kezdetét vette a tavasz. Ma van az őszi napi egyenlőség is, amikor a nappal és az éjszaka hossza megközelítőleg azonos. Az őszi napi egyenlőség nem minden évben ugyanarra napra esik, a naptártól és az időzónától függően szeptember 22-én vagy 23-án következhet be. Mostantól a nappalok fokozatosan rövidülnek, az éjszakák pedig egyre hosszabbak lesznek. Ma a többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 21, este 13, éjszaka és hajnalban 9 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Sassi Tagis Hit, Odai Radio. Az Odai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

0: Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.
1: Még mindig rólad írottad, úgy érzem, te vagy minden hang, de minden hang.
0: Adai Rádió.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

Jótékonysági est a Moholi Önkéntes Tűzoltó Egyesület javára. Szeptember 26-án szombaton, Moholon az Annuska klubban. A hangulatról DJ Dexter és az Exu Band gondoskodik. Belépő elővételben 500, helyszínen 600 dinár. Elővételben megvásárolható az Adai Szarvas Gábor könyvtárban, valamint az alábbi telefonszámokon. 062 84 93 540, illetve 063 84 33 284. Főtámogató Adaközség önkormányzata.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Tisztelt termelő! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termési napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett betűmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 18 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Három hét alatt 25.585 közlekedési szabálysértést tártak fel az iskolák környékén Szerbiában a fokozott ellenőrzési akció során. A legtöbben gyorshajtás miatt kaptak büntetést, de több mint 170 ittas sofőrt is kiszűrtek az oktatási intézmények közelében, közölte a szerb belügyminisztérium. Szerbiában június eleje és szeptember 20-a között összesen 46 nyugat-nílusi lázas megbetegedést regisztráltak, közölte a Batut közegészségügyi intézet. A nyugat-nílusi vírus szezonja Szerbiában jellemzően júniustól novemberig tart. Tegnap kezdődött az egyszeri 6000 dináros pénzbeli támogatás kifizetése Szerbiában. A pénzt mintegy 4,8 millióan kapták meg többek között az ingyen részvényesek, a nyugdíjasok, a szociális segélyre jogosultak és a büntetés végrehajtási intézetek alkalmazottai várhatták a számláikra az állami támogatást. Azoknak, akik külön jelentkeztek a támogatásra, mától péntekig utalják a 6000 dinárt. A horvát kormány az üzemanyagárak emelkedésének fékezésére a napi üzemanyagár képzés bevezetését mérlegeli, hogy a kiskereskedelmi árak gyorsabban kövessék a világpiaci változásokat. Eközben újabb, egy hétre szóló szabályozott üzemanyagárak léptek életbe Horvátországban, írta a Jutárnyi Liszt című horvát napi lap kedden. Új női világcsúcsot állított fel a 3x3 soros Rubik kocka kirakásában egy 6 éves kínai kislány, miután egy versenyen 5 kirakás alapján 4,27 másodperces átlagidőt ért el, közölte a kínai állami televízió kedden. A Forma 1 2027-es idényétől 305-ről 290 kilométerre csökkentik a nagydíjak előírt versenytávját. A változtatás a Forma 1-es bizottság hétfői ülésén hagyta jóvá, és a Nemzetközi Automobil Szövetség közlése szerint ez általában 2-3 körrel rövidíti majd meg a futamokat. Jövőre nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. A szervezők kedden erősítették meg, hogy Magyarország nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban. A jövőben törekednek arra, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve felkutassák a visszatérés lehetőségét. Szerbiában tegnap véget ért a nyár, ma hajnali 2 óra 5 perckor pedig hivatalosan is megkezdődött az ősz. Ezzel egy időben a déli félteként kezdetét vette a tavasz. Ma van az őszi napi egyenlőség is, amikor a nappal és az éjszaka hossza megközelítőleg azonos. Az őszi napi egyenlőség nem minden évben ugyanarra napra esik, a naptártól és az időzónától függően szeptember 22-én vagy 23-án következhet be. Mostantól a nappalok fokozatosan rövidülnek, az éjszakák pedig egyre hosszabbak lesznek. Ma a többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 21, este 13, éjszaka és hajnalban 9 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Véradási akció szeptember 26-án szombaton reggel 8.30-tól 12 óráig Adán a Vöröskereszt épületében a Lenin utca 46-os szám alatt.

Adai Rádió. Hírek minden órában. Ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termési napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Értesítjük a középiskolás tanulókat és főiskolai, valamint egyetemi hallgatókat, hogy Adakösség támogatást odaítélő bizottsága kiírta a pályázatot az adakösségbeli tehetséges, valamint anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére. A pályázati kiírás megtalálható Adakösség honlapján, illetve a hirdetőtáblán. A pályázat átadásának határideje október 9-e. A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni. Adakösség közigazgatási hivatala, általános közigazgatási, társadalmi tevékenységi és közös ügykezelési osztály 24430 Ada, Felszabadulás tér 1, a felvételi iroda 11-es és 12-es ablaka, vagy postán keresztül. Kontakt telefonszám 024 852 106 128-as mellé.

0: A Dakőség önkormányzata sikeresen pályázott az úgynevezett LEED projekt keretében, helyi infrastruktúra és intézményfejlesztési projekt Szerbiában, Mohol központjának rendezésére, a meglévő, a gyalogos felületek, illetve parkolók felújítására, az építésügyi, közlekedési és infrastruktúrális minisztérium közreműködésével. A fent említett minisztériumban sor került az ezzel kapcsolatos szerződés aláírására. A projekt a meglévő gyalogos felületek, a plató és a parkolóhelyek felújítását foglalja magába Mohol település központi övezetében, 6 szakaszon, a Jönőhá, a Marsal Tito, a Testvériség Ecség és a Novák Redonics utcákban, beleértve az elhasználódott szerkezetek eltávolítását, új gyalogos és parkoló felületek kialakítását, szegélykövek beépítését, a csapadékvíz felszíni elvezetési rendszerének rendezését, kerékpártámaszok számára kialakított plató rendezését, padok és hulladékgyűjtők elhelyezését, valamint a zöld felületek rendezését. A közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően a munkálatok még az idei évben megkezdődnek. A szerződés megvalósításával az önkormányzat folytatja a község területén található települések infrastruktúrájába történő beruházásokat.
1: Tökéletes példa arra, hogy az álmok igenis megvalósulnak.

A tartományi energetikai, építésügyi és közlekedési titkárság támogatásának köszönhetően a napokban befejeződik egy korszerű naperőmű üzembe helyezése a moholi Novák Radonics általános iskolában. A napelemeket az intézmény sportcsarnokának és tornatermének tetejére szerelték fel. A projekt keretében emellett 4 hőszivattyút is üzembe helyeznek, amelyek az épület hűtését és fűtését biztosítják majd. A modernizáció célja az iskola energiahatékonyságának növelése, valamint az energiaköltségek csökkentése.

0: A pontos idő 19 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. 3 hét alatt 25.585 közlekedési szabálysértést tártak fel az iskolák környékén Szerbiában a fokozott ellenőrzési akció során. A legtöbben gyorshajtás miatt kaptak büntetést, de több mint 170 ittas sofőrt is kiszűrtek az oktatási intézmények közelében, közölte a szerb belügyminisztérium. Szerbiában június eleje és szeptember 20-a között összesen 46 nyugat-nílusi lázas megbetegedést regisztráltak, közölte a Batut közegészségügyi intézet. A nyugat-nílusi vírus szezonja Szerbiában jellemzően júniustól novemberig tart. Tegnap kezdődött az egyszeri 6000 dináros pénzbeli támogatás kifizetése Szerbiában. A pénzt mintegy 4,8 millióan kapták meg többek között az ingyen részvényesek, a nyugdíjasok, a szociális segélyre jogosultak és a büntetés végrehajtási intézetek alkalmazottai várhatták a számláikra az állami támogatást. Azoknak, akik külön jelentkeztek a támogatásra, mától péntekig utalják a 6000 dinárt. A horvát kormány az üzemanyagárak emelkedésének fékezésére a napi üzemanyagár képzés bevezetését mérlegeli, hogy a kiskereskedelmi árak gyorsabban kövessék a világpiaci változásokat. Eközben újabb, egy hétre szóló szabályozott üzemanyagárak léptek életbe Horvátországban, írta a Jutarnyi List című horvát napi lap kedden. Új női világcsúcsot állított fel a 3x3 soros Rubik kocka kirakásában egy 6 éves kínai kislány, miután egy versenyen 5 kirakás alapján 4,27 másodperces átlagidőt ért el, közölte a kínai állami televízió kedden. A Forma 1 2027-es idényétől 305-ről 290 kilométerre csökkentik a nagydíjak előírt versenytávját. A változtatás a Forma 1-es bizottság hétfői ülésén hagyta jóvá, és a Nemzetközi Automobil Szövetség közlése szerint ez általában 2-3 körrel rövidíti majd meg a futamokat. Jövőre nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. A szervezők kedden erősítették meg, hogy Magyarország nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban. A jövőben törekednek arra, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve felkutassák a visszatérés lehetőségét. Szerbiában tegnap véget ért a nyár, ma a hajnali 2 óra 5 perckor pedig hivatalosan is megkezdődött az ősz. Ezzel egy időben a déli félteként kezdetét vette a tavasz. Ma van az őszi napi egyenlőség is, amikor a nappal és az éjszaka hossza megközelítőleg azonos. Az őszi napi egyenlőség nem minden évben ugyanarra a napra esik, a naptártól és az időzónától függően szeptember 22-én vagy 23-án következhet be. Mostantól a nappalok fokozatosan rövidülnek, az éjszakák pedig egyre hosszabbak lesznek. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 21, este 13, éjszaka és hajnalban 9 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodaktrans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

Jótékonysági est a Moholi Önkéntes Tűzoltó Egyesület javára. Szeptember 26-án szombaton, Moholon az Annuska Klubban. A hangulatról DJ Dexter és az Exu Band gondoskodik. Belépő elővételben 500, helyszínen 600 dinár. Elővételben megvásárolható az Adai Szarvas Gábor könyvtárban, valamint az alábbi telefonszámokon. 062 84 93 540, illetve 063 84 33 284. Főtámogató Adaközség önkormányzata. Mutat.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: sorrow.
1: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

tisztelt termelő! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett betőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitel DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Naprodaktrans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

0: egyszer.
1: Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban, és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 20 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: A pontos idő 21 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: A pontos idő 22 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: A pontos idő 23 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.